0: Fültől fülig.
1: Fane FM.
0: Fülig zene.
2: Már rég a szavak.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: si yo no lo aguanto.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Főleg zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM Rádió.

0: magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a Csíkszeredai Bíróság azt a 39 éves karcfalvi férfit, akit a múlt csütörtök esti halálos csíkdánfalvi gázolással gyanúsítanak. A férfi a 125-ös megyei úton gázolt el egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét. A fiatal nő a helyszínen életét vesztette, két másik vele együtt közlekedő nő pedig könnyebben megsérült. Mindhárman az út szélén haladtak és láthatósági mellényt is viseltek. A gyanúsítottat pénteken fogták el, az alkohol és drogtesztje is negatív lett, ezt követően kórházban biológiai mintát vettek tőle, majd őrizetbe vették. Nikus Ordán államfő kihirdette a medvetámadások megelőzését és az emberek, illetve javaik védelmét célzó törvényt. A jogszabály célja az ember és medve közötti konfliktusok, valamint a háztartásokban, mezőgazdasági területeken és állattartásban okozott károk csökkentése. A törvény szerint 2026-ra országosan 859 barna medve kilövését határozták meg megelőzési kvótaként. További 100 tiszt példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A jogszabály ugyanakkor tiltja a két évnél fiatalabb bocsokkal lévő nőstények elejtését, valamint a megelőzési kvótába tartozó medvék kilövését azokon a területeken, ahol a vadászat egyébként is tiltott. A jogszabály 2028-tól új rendszert vezet be a megelőzési kvóták meghatározására és területi elosztására, amelynek alapját többek között genetikai vizsgálatok és az országos medve állományra vonatkozó tanulmányok adják. Kritikus időszak elé néz a romániai energetikai rendszer. A hosszantartó szárazság, a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorának leállása és a korlátozott tüzelőanyagtartalékok is komoly nyomást helyeznek a villamos energia ellátásra. A kormány október 31-ig meghosszabbította az energetikai vészhelyzetet, a Transelektrika pedig súlyos egyensúlyhiány esetén az export csökkentésére, vagy akár a fogyasztás korlátozására is jogosult. A problémák egyik fő oka a Duna rendkívül alacsony vízállása, emiatt a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorát le kellett állítani, így a rendszer jelentős alapteher termeléstől esik el. Az előrejelzés szerint különösen október 15 és 22-ig között lehet kritikus a helyzet. Az esti 18 és 22 óra közötti csúcsidőszakban a fogyasztás elérheti a 8000 megawattot, miközben a széntüzelésű erőművek kapacitását a korlátozott készletek miatt nem lehet folyamatosan kihasználni. A szél és napenergia termelése pedig az időjárástól és a rövidülő nappaloktól függően jelentősen ingadozhat. November 20-án várható a 2026-2027-es tanév első iskolai ösztöndíj kifizetése. Az iskoláknak október 20-áig kell továbbítaniuk a jogosult diákok listáját, és a szeptemberre, illetve októberre számított összegeket a tanfelügyelőségeknek, amelyek október 25-éig továbbítják az adatokat az Oktatási Minisztériumnak. A tanulmányi ösztöndíj havi 450 lej, a szociális legalább 300, a technológiai ösztöndíj pedig szintén 300 lej. A tanulmányi és technológiai ösztöndíjak esetében ugyanakkor változás jöhet. A Szenátus Oktatási Bizottsága egyhangúlag támogatta azt a törvénymódosítást, amely szerint ezeket a juttatásokat a szünidők alatt is folyósítanák. A tervezetről végső döntést a képviselőházhoz. Jelenleg a vakáció idején csak a szociális ösztöndíjat fizetik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint részlegesen felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás. Az előrejelzés szerint a reggeli órákban, a továbbiakban is igencsak alacsony hőmérsékleti értékekkel kell számolni, ugyanis a hőmérséklet mínusz 4-0 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték a 21, akár a 22 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os sertés darált húsra 9,89 baniért a Lidl Plus-szal, a 300 g-os pilosz sajtra 8,99 baniért, vagy a 110 darabos Finish Ultimate mosogatógép kapszulára, amely két csomag vásárlás esetén csomagonként csak 74,50 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza, az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvați Copii 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Hass avokádó 700 g-os kiszerelésben 11,99 bani, az ömlesztett szelíd gesztenye kilója 29,99 bani, és a körte kilója 6,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Luka Nikolenszkot bízta meg kormányalakítással Nikos Ordán, azt követően, hogy hétfőn találkozott a parlamenti pártok képviselőivel. A jelölt 2 évtizeden át dolgozott a sajtóban, majd 6 évig Románia franciaországi nagykövete volt. Azt a személyt választottam, aki a legalkalmasabb a parlamenti többség megszerzésére, jelentette ki az államfő. Az 1971-ben született Luka Nikolenszku bukaresti újságírói egyetemen diplomázott, majd Strasbourgban folytatta tanulmányait. Két évtizeden át dolgozott a sajtóban, egy ideig a Radio France International romániai főszerkesztője volt, együttműködött több francia sajtó orgánummal. Luka Nikolenszku hétfő este közölte, elsődleges feladatának egy olyan parlamenti többség kialakítását tekinti, amely támogatja egy európai és euróatlanti irányvonal létrehozását a következő kormány beiktatása által. Szorin Grintianu pártelnök kijelentette, hogy ő a szociáldemokrata párt miniszterelnök jelöltje. A kormányalakítási egyeztetések után a politikus a sajtónak elmondta, a találkozón a szociáldemokrata párt a parlament legnagyobb pártjaként jelezte az államfőnek, hogy igényt tart a miniszterelnöki tisztségre. A pártelnök hangsúlyozta, a pártja a megoldás része kíván lenni, és mielőbbi kormányalakítást akar. A Románok Egyesüléséért Szövetség első alelnöke Dandu Ganciu bejelentette, a jelenlegi politikai válságból az előrehozott választások jelentik a kiutat, az elnöki hivatal pedig szerinte inkább akadályozza a megoldást. A kormányalakítási egyeztetések után nyilatkozó politikus bírálta Nikos Ordán államfőt, amiért szerinte meg akarja szabni, mit és hogyan tegyen a parlament, illetve kik vehetnek részt a politikai döntéshozatalban. Dandu Ganciu szerint nem sikerült érdemi párbeszédet folytatni az elnökkel arról, hogyan lehetne kilépni a politikai válságból. Ilija Bolozsán bejelentette, a Nemzeti Liberális Párt továbbra sem hajlandó közösen kormányozni a szociáldemokrata párttal, de a miniszterelnök jelölt megnevezése után vizsgálják meg, miként kerülhető el a politikai patthelyzet elhúzódása. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idővel lehet számolni. -1 fokot mérnek Csíkszeredában, -2 fokra tehető jelenleg a reális hőérzet, illetve a csúcsérték akár a 20 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Október 6-a van, kedd, 8 óra múlt, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, elő is készítettem a friss kávét, hogy a kotyogóban folytassuk a kávézást, feltéve, ha kedvük, illetve idejük van hozzá. A fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, ahogy azt már jó szokásunkhoz híven megszokhatták. FM 87.6 Csíkszereda, érkezik a nyitályban a Cat's Eye és az Animal.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros cékla kilója 1 lej 79 bani, és a hazai kerektök sütéshez kilónként 1 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Reklámot hallottak.

0: Október 6-a van, jó reggelt kívánok mindenkinek, lapozzuk fel közösen a kalendáriumot és köszöntsük a nap ünnepeljeit. A mai napon Bruno, illetve Renáta nevű hallgatóinknak kívánunk egy boldog névnapot. 1849-ben ezen a napon végezték ki a Radon a magyar szabadságharc, 12 honvéd tábornokát és egy ezredest. Október 6-a azóta a magyar nemzeti gyásznapnak számít. Ez az aradi vértanúk napja. 1958-ban született a Los Lobos egyik alapítója, gitárosa és énekese. A zenekar legismertebb slágere a La Bamba lett, amely 1987-ben világszerte hatalmas sikernek számított. 1966-ban született David Baker, az angol színész, többek között a Doctor Who világában is feltűnt, és számos brit televíziós produkcióban szerepelt. 1973-ban született Silvio Anastasio, a 90-es évek és a 2000-es évek elektronikus zenei világának egyik ismert olasz producere. 1908-ban született Carol Lombard, a hollywoodi film aranykorának egyik nagy sztárja, aki főleg vígjátékokban vállalt szerepeivel vált világszerte ismerté. Szintén a mai nap kapcsán említem, 1889-ben, azaz 130 éve nyílt meg Párizsban a Moulin Rouge táncos revű színház, ez volt a kabaré. Aztán a folytatásban 925 éve 1101 óta Kartaúzi Szent Bruno kölni születésű katolikus áldozópap ünnepét tartják ezen a napon, ő a Kartaúzi rend megalapítója. 1863-ban született Ivánfi Jenő színész, rendező, műfordító. 1889-ben 137 éve Thomas Alva Edison bemutatta első mozgóképét.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja. Kotyogó, Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grumman benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Betadirect finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Betadirect részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os sertés darált húsra 9,89 baniért a Lidl Plus-szal, a 300 g-os pilosz sajtra 8,99 baniért, vagy a 110 Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os sertés darált húsra 9,89 baniért a Lidl Plus-szal, a 300 g-os pilosz sajtra 8,99 baniért, vagy a 110 darabos Finish Ultimate mosogatógép kapszuláról, amely két csomag vásárlása

0: A 2026-2027-es hideg évszakban is igényelhető állami fűtéstámogatás az alacsony jövedelmű háztartások számára. A kérelmeket főszabály szerint október 15-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalokhoz. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyeknél az egyfőre jutó nettó havi jövedelem legfeljebb 1386 lej, egyedülálló személyek esetében pedig legfeljebb 2053 lej. A támogatás a távhő, gáz, villany, illetve szilárd vagy kőolaj származék alapú fűtés költségeihez igényelhető. Aki később kerül jogosulti helyzetbe, az idény folyamán is benyújthatja a kérelmét. A támogatás kezdő időpontja azonban attól függ, hogy a hónap 20. napja előtt vagy után adta le a szükséges dokumentumokat.
1: Fun FM Rádió. Rádió. Fülig zene.

futok a szívem után, ő volt Szekeres Adrien, aki egyébként ünnepeltnek számít a mai napon. 53 éve született 1973-ban. Boldog születésnapot kívánunk! Vegyünk is tovább egy újabb dallal, ezúttal az Unisex és az Eltévedtem 2025-ből. Hadd alapozzuk meg rendesen a mai reggel hangulatát is.

0: Az ember azt gondolná, hogy amikor valaki megtudja, Nobel-díjat kapott, aznap már semmi más dolga nincs. Nos, ez nem feltétlenül igaz, főleg ha az embernek gyerekei vannak. Carl Dieser ott az idei orvosi Nobel-díj egyik kitüntetője éppen otthon volt, amikor megkapta a nagy hírt. A gratulációk és interjú közepette azonban volt egy fontos családi feladata is. El kellett készíteni a gyerekek iskolai ebédjét. A Stanford Egyetem professzora így a világ egyik legrangosabb tudományos elismerésének hírére sem tudta teljesen félretenni a hétköznapi teendőket, amit szerintem egyébként nem is kell. Ha azt mondom, hogy fénnyel lehet kapcsolgatni az agysejteket, az elsőre inkább hangzik sci-finek, mint orvostudománynak. Pedig pontosan ezért adták idén az orvosi Nobel-díjat, és a csapat tagját képzi az imént említett Carl Dieserot professzor is.
1: Fülig zene!

0: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszavokádó 700 g-os kiszerelésben 11,99 bani, az ömlesztett szelíd gesztenye kilója 29,99 bani, és a körte kilója 6,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Van egy mozgásforma, amihez nem kell edzőterem, sportcipő, márka, vagy mondjuk személyi edző. Egy friss kutatás szerint akár 20 perc kényelmes séta is elég ahhoz, hogy a bérrendszerünk felébredjen. A kutatók azt állítják, hogy már egy körülbelül 20 perces kényelmes tempójú séta is gyorsan fokozhatja az emésztést. A vizsgálatban természetesen olyan emberek vettek részt, akik mindezt úgy fogadták, hogy ez bizony segíthet rajtuk is, anélkül, hogy megerőltetnék magukat. A reggeli séta nem csak arra lehet jó, hogy kiszellőztessük a fejünket, hanem az emésztésre is egészen jó hatással van. Ha nem fázik túlságosan, akkor gondolkodjon el azon, hogy mondjuk a mai napon gyalogszerrel közelíti meg a munkahelyét, és szerintem most már nem fázunk. 0 fokot mérnek jelen állás szerint, reális hőérzetünk -1 fokra tehető. 9 óra lesz, 7 perc múlva hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, de addig is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között érkezik Paulina, ez pedig nem más, mint a veszélyzóna.
1: Kávé, kotyogó.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő hétfőn Luka Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Kotrocseni palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Volozsán kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel. Hétfő esti sajtónyilatkozatában Nikos Ordán azzal indokolta döntését, hogy diplomataként Niculescunak eleve az eltérő álláspontok összehangolása a feladata. Emlékeztetett, hogy a külügyi államtitkár az elmúlt 4 évben Románia OECD csatlakozási folyamatát koordinálta, ezért jól ismeri az állami intézmények működését, és közreműködésével mintegy 100 jogszabályt fogadott el a parlament a pártok egyetértésével. Nikos Ordán kifejtette, hogy a hétfői konzultációk után azt a személyt jelölte miniszterelnöknek, akinek szerinte a legnagyobb esélye van parlamenti többséget maga mögé állítani. Az államfő hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége a költségvetés kiigazításhoz és a 2027-es költségvetés kidolgozásához. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a politikai bizonytalanság elhúzódása hatással lehet a lej árfolyamára, a hitelkamatokra és a beruházásokra, ezáltal a munkahelyekre is. Az RMDSZ megszavazhatja Luka Niculescut miniszterelnöknek, de továbbra sem hajlandó sem a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, az AUR-ral, sem az SOS Romániával tárgyalni parlamenti többség kialakításáról, nyilatkozta hétfő este az Ager Pressnek Csoma Botond. Az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője és szóvivője komoly tapasztalt diplomatának nevezte Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntés előtt látni szeretnék, hogyan alakítható ki a szükséges parlamenti többség, illetve milyen kormányprogrammal állna a parlament elé a kijelölt kormányfő. Csoma szerint az RMDSZ számára nem jelentene problémát, ha a korábbi kormánykoalíció pártjai biztosítanák a parlamenti többséget. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, 2500-nál több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás van. A versenyvizsgák egy része már zajlik, másokat most készítenek elő. A kórházak fokozatosan hirdetik meg a pozíciókat, mivel egyszerre több ezer versenyvizsga megszervezése jelentős adminisztratív és szervezési feladatot jelent, írja az Adevarul. Az állások feloldására azért volt szükség, mert az egészségügyi intézmények évek óta súlyos szakember hiánnyal küzdenek. A 2026-2027-es hideg évszakban is igényelhető állami fűtéstámogatás az alacsony jövedelmű háztartások számára. A kérelmeket a főszabály szerint október 15-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalokhoz. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyeknél az egyfőre jutó nettó havi jövedelem legfeljebb 1386 lej, egyedülálló személyek esetében legfeljebb 2053 lej. A támogatás után főgáz, villany, illetve szilárd vagy kőolaj származék alapú fűtés költségeihez igényelhető. Aki később kerül jogosulti helyzetbe, az idény folyamán is benyújthatja a kérelmét. A támogatás kezdő időpontja azonban attól függ, hogy a hónap 20. napja előtt vagy után adta le a szükséges dokumentumokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon többnyire tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, az évszakhoz képest magas hőmérsékleti értékekkel, plusz 1 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: A mai napon ugyan még nem, de holnaptól már kijelenthetem, hogy tombol nálunk is a vénasszonyok nyara, hiszen akár a 22-24 fokot is elérheti a következő napokban az átlag csúcsérték. 9 óra múlt 4 perccel, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között Luke Combs, Arthur Rambo, The Weeknd, Heaven, Regal McCoy és még sokan mások, tartsanak velünk!

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros cékla kilója 1 lej 79 bani, és a hazai kerektök sütéshez kilónként 1 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ha mondjuk valakinek nem az adatod meg, hogy New Yorkban szülessen városi gyereknek, hanem itt valahol nálunk felelátott napvilágot és fantáziát lát a gazdálkodásban. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége az AFIR által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter bejelentette, alapvető fontosságú a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. Ezt a programot szolgálja ez a 170 millió eurós keret. A támogatott beruházások közé tartozik egyebek mellett a mezőgazdasági gépek beszerzése, új mezőgazdasági épületek létrehozása, illetve a meglévők korszerűsítése, valamint a gazdaságban előállított termények tisztítását, osztályozását és tárolását szolgáló létesítmények kialakítása. A program emellett lehetőséget biztosít gyümölcs termesztő gazdaságok létrehozására és azok korszerűsítésére, valamint gyümölcs ültetvények telepítésére és átalakítására is. A kérelmeket online a vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége az AFIR informatikai rendszerén keresztül lehet benyújtani.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

10:04, jó reggelt kívánok mindenkinek! A divatvilág legbefolyásosabb emberei közé választották Makó Szilvesztert. A magyar fotós Hollywood szinte összes nagy sztárját megörökítette már. Willem Dafoe-tól kezdve Sandra Bullockon át Olivia Rodrigo-ig. Azzal, hogy Makó Szilveszter bekerült a Business of Fashion magazin 500-as listájára, ő lett az egyik legbefolyásosabb ember a divatvilágában. Adta hírül nemrég a Telex, bár gyakorlatilag manapság Makó Szilveszter nevével tele van, nem csak a szakmai sajtó. A listát egyébként 2013-ban alapították, a gálára minden évben a Párizsi Divat héten kerül sor. Az új tagokat a már kitüntetett divatipari arcok, valamint a szerkesztőség választja ki, idén 8 kategóriában. Modellek, múzsák, tervezők, vezetők, vállalkozók, katalizátorok, a média tagjai, kereskedők és a kreatívak. Összesen 445 név közül választották ezt a 100 embert, akik a mai és a jövő divatiparát alakítják. Makó Szilveszter a kreatívok kategóriájában kapott elismerést. A 34 éves fotóművész ugyanis egymaga tervezi meg képeit, annak kézzel festett háttereit és kompozícióit is. A fotózáshoz pedig sem Photoshopot, sem CGI-t, sem mesterséges intelligenciát nem alkalmaz. Egyébként Makó Szilveszter Miskolcon született. Az elmúlt években neve szinte minden nagy divatmárkával és divatlappal összefüggésbe került. Az elmúlt 13 évben 4 magyar került fel a listára. Makó Szilveszter mellett 2022-ben Sándor Szandra tervező és Baldaszti Péter a Nanuska vezetői. 2024-ben pedig Balvin Barbara kapta meg az elismerést.

1984-ben jelent meg az Emergency című nagylemezen a Cool and the Gang egyik legikonikusabb dala, ez volt a Cherish the Love. Kicsit felültünk a nostalgia hullámra, mindezt tettük 3-4-10 előtt 5 perccel. Apropó nostalgia, 2025-ben hasonló címmel jelentetett meg dalt Manuel.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy ragyogóan tiszta legyen az otthonod, a Dedemánban most a 650 wattos Paxton állóporszívó LED világítással és HEPA szűrővel csak 499 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszavokádó 700 g-os kiszerelésben 11,99 bani, az ömlesztett szelíd gesztenye kilója 29,99 bani, és a körte kilója 6,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

2007-ből hoztam Green Day és a Working Class Hero. 5 perc maradt hátra 10 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Nikus Ordán államfő hétfőn Luca Niculescu bízta meg kormányalakítással. Az RMDS megszavazhatja az új miniszterelnököt, de továbbra sem hajlandó sem az AUR, sem az SOS Romániával tárgyalni parlamenti többség kialakításáról. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben. A 2026-2027-es hideg évszakban is igényelhető állami fűtés támogatása az alacsony jövedelmű háztartások számára. Részletek 5 percen belül a híradóban.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Kotroceni palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Bolozsán kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel. Hétfő esti sajtónyilatkozatában Nikos Ordán azzal indokolta döntését, hogy diplomataként Niculescunak eleve az eltérő álláspontok összehangolása a feladata. Emlékeztetett, hogy a külügyi államtitkár az elmúlt 4 évben Románia OECD csatlakozási folyamatát koordinálta, ezért jól ismeri az állami intézmények működését, és közreműködésével mintegy 100 jogszabályt fogadott el a parlament a pártok egyetértésével. Nikos Ordán kifejtette, hogy a hétfői konzultációk után azt a személyt jelölte miniszterelnöknek, akinek szerinte a legnagyobb esélye van parlamenti többséget maga mögé állítani. Az államfő hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, a költségvetés kiigazításhoz és a 2027-es költségvetés kidolgozásához. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a politikai bizonytalanság elhúzódása hatással lehet a lej árfolyamára, a hitelkamatokra és a beruházásokra, ezáltal a munkahelyekre is. Az RMDSZ megszavazhatja Luca Niculescut miniszterelnöknek, de továbbra sem hajlandó sem a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, az AUR-ral, sem az SOS Romániával tárgyalni parlamenti többség kialakításáról, nyilatkozta hétfő este az Ager Pressnek Csoma Botond. Az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője és szóvivője komoly tapasztalt diplomatának nevezte Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntés előtt látni szeretnék, hogyan alakítható ki a szükséges parlamenti többség, illetve milyen kormányprogrammal állna a parlament elé a kijelölt kormányfő. Csoma szerint az RMDSZ számára nem jelentene problémát, ha a korábbi kormánykoalíció pártjai biztosítanák a parlamenti többséget. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, 2500-nál több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás van. A versenyvizsgák egy része már zajlik, másokat most készítenek elő. A kórházak fokozatosan hirdetik meg a pozíciókat, mivel egyszerre több ezer versenyvizsga megszervezése jelentős adminisztratív és szervezési feladatot jelent, írja az Adevarul. Az állások feloldására azért volt szükség, mert az egészségügyi intézmények évek óta súlyos szakember hiánnyal küzdenek. A 2026-2027-es hideg évszakban is igényelhető állami fűtéstámogatás az alacsony jövedelmű háztartások számára. A kérelmeket a főszabály szerint október 15-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalokhoz. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyeknél az egy főre jutó nettó havi jövedelem legfeljebb 1386 lej, egyedülálló személyek esetében legfeljebb 2053 lej. A támogatás a távfőgáz, villany, illetve szilárd vagy kőolaj származék alapú fűtés költségeihez igényelhető. Aki később kerül jogosulti helyzetbe, az idény folyamán is benyújthatja a kérelmét. A támogatás kezdő időpontja azonban attól függ, hogy a hónap 20. napja előtt vagy után adta le a szükséges dokumentumokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon többnyire tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, az évszakhoz képest magas hőmérsékleti értékekkel a csúcsérték 20 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Tíz óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Már is 3 fokot mérnek Csíkszeredában, lesz ebből 20 is, csak ki kell várni a végét. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak ezennel. Kijelentetem, hogy ennek azonban sosincs vége. Kungs, Boys, Noise, James Blunt, Lady Gaga, Doechii, Azdis, Inner Circle és a folytatásban Carrie Hilson, Szakács Gergő, Becky Hill és még sokan mások. Ha készen állnak, nyomom a gombot!

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvat Copi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindent a nagykönyv szerint csinálj, a Dedemánban most a 10 literes Cseresit CT17-es mélyalapozó csak 66 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Betadirect finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Betadirect részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: Reklámot hallottak.

Vonal csökkenése és az elszegényesedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában, derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzéséből. Az Euróbarométer adatokat a Társadalmi Figyelő nevű projekt keretében ismertette hétfőn a szervezet. A felismerés szerint a romániai válaszadók 62%-a tart az életszínvonal csökkenésétől, szemben a 40%-os uniós átlaggal. A szegénység miatt 48% aggódik, míg az Európai Unióban ez az átlag 32%-ra tehető. A romániaiak 45%-a attól tart, hogy a következő egy évben nem engedheti meg magának az utazást, 44% viszont a közüzemi számlák, ugyancsak 44% pedig az egészségügyi ellátás megfizethetősége miatt érez aggodalmat. 10-ből 4 válaszadó attól tart, hogy nem lesz elegendő pénze élelmiszerre. A közüzemi költségek miatt Romániánál csak Írországban és Görögországban nagyobb az aggodalom. A romániai válaszadók fele rossznak ítéli az ország gazdasági helyzetét, 25% szerint az sem jó, és se nem rossz, valamivel több mint egyötödünk pedig kedvezőnek látja az irányt. Ezek az arányok közel állnak az uniós átlaghoz. Saját anyagi helyzetét a romániaiak 34%-a ítéli jónak, 38% közepesnek, 27% pedig rossznak. Az uniós átlag 36-35, illetve 27%. A felmérés szerint a romániaiak 42%-a számít arra, hogy a mai gyermekek felnőtt korukban alacsonyabb életszínvonalon élnek majd, mint a szüleik. Az uniós átlag 45%. Ugyanakkor 35% bízik abban, hogy a következő nemzedék életszínvonala magasabb lesz. Tény és való, hogy borulátók vagyunk, de mit kell csodálkozni ezen, hiszen 5 hónapja nélkül nincs egy rendes becsületes kormányunk, és jelenleg is csak a cicaharc zajlik a fölött, hogy ki kaparintsa meg Románia kormányát.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.

Fülig. FM 87.6.

Évszakok hangzott el Rói és Ádám, valamint a Maszkura Visszasírom című dalában, és hogyha már az évszakok mint olyan szóba jöttek, az évszakhoz képest enyhébb idő várható az egész országban november elejéig, főként ezen a héten és leginkább a hegyvidéki területeken, valamint az északkeleti ország részben. Esőre október 12-éig alig van kilátás, azután a következő három héten a csapadék mennyisége a sok éves átlag körül alakul, közölte kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. Én szombatra látok legközelebb térségünkben némi csapadékot, ott akkor jelentős mennyiségű esőben számolhatunk, majd jövő hét elején, 12-e környékén ismét.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő hétfőn Luka Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a kotrocseni palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Bolozsán kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel. Hétfő esti sajtónyilatkozatában Nikos Ordán azzal indokolt a döntését, hogy diplomataként Niculescunak eleve az eltérő álláspontok összehangolása a feladata. Emlékeztetett, hogy a külügyi államtitkár az elmúlt 4 évben Románia OECD csatlakozási folyamatát koordinálta, ezért jól ismeri az állami intézmények működését, és közreműködésével mintegy 100 jogszabályt fogadott el a parlament a pártok egyetértésével. Nikos Ordán kifejtette, hogy a hétfői konzultációk után azt a személyt jelölte miniszterelnöknek, akinek szerinte a legnagyobb esélye van parlamenti többséget maga mögé állítani. Az államfő hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége a költségvetés kiigazításhoz és a 2027-es költségvetés kidolgozásához. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a politikai bizonytalanság elhúzódása hatással lehet a lej árfolyamára, a hitelkamatokra és a beruházásokra, ezáltal a munkahelyekre is. Az RMDS megszavazhatja Luka Niculescut miniszterelnöknek, de továbbra sem hajlandó sem a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, az AUR-ral, sem az SOS Romániával tárgyalni parlamenti többség kialakításáról, nyilatkozta hétfő este az Ager Pressnek Csoma Botond. Az RMDS képviselőházi frakció vezetője és szóvivője komoly tapasztalt diplomatának nevezte Niculescut, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntés előtt látni szeretnék, hogyan alakítható ki a szükséges parlamenti többség, illetve milyen kormányprogrammal állna a parlament elé a kijelölt kormányfő. Csoma szerint az RMDS számára nem jelentene problémát, ha a korábbi kormánykoalíció pártjai biztosítanák a parlamenti többséget. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, 2500-nál több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás van. A versenyvizsgák egy része már zajlik, másokat most készítenek elő. A kórházak fokozatosan hirdetik meg a pozíciókat, mivel egyszerre több ezer versenyvizsga megszervezése jelentős adminisztratív és szervezési feladatot jelent, írja az Adevarul. Az állások feloldására azért volt szükség, mert az egészségügyi intézmények évek óta súlyos szakember hiánnyal küzdenek. A 2026-2027-es hideg évszakban is igényelhető állami fűtéstámogatás az alacsony jövedelmű háztartások számára. A kérelmeket a főszabály szerint október 15-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti polgármesteri hivatalokhoz. A támogatásra azok a családok jogosultak, amelyeknél az egyfőre jutó nettó havi jövedelem legfeljebb 1386 lej, egyedülálló személyek esetében legfeljebb 2053 lej. A támogatás után főgáz, villany, illetve szilárd vagy kőolaj származék alapú fűtés költségeihez igényelhető. Aki később kerül jogosulti helyzetbe, az idény folyamán is benyújthatja a kérelmét. A támogatás kezdő időpontja azonban attól függ, hogy a hónap 20. napja előtt vagy után adta le a szükséges dokumentumokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon többnyire tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, az évszakhoz képest magas hőmérsékleti értékekkel, a csúcsérték 20 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel már 6 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, kellemes délelőttöt kívánok. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

Azt hiszem, hogy most már lassan teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy Taylor Swift gyakorlatilag megállíthatatlan. A The Life of a Showgirl szeptember 25-i újrakiadását követően a 21. helyről ugrott vissza az első pozícióba Taylor Swift imént említett nagylemeze a Billboard 200-as lemezlistán. Az új változat 4 korábban ki nem adott dalt is tartalmaz. Taylor Swift legutóbbi albuma így 9 hónappal azután került vissza a csúcsra, hogy legutóbb vezette a Billboard 200-at. Egy korong 2 első helyezése között eltelt 9 hónap a leghosszabb ilyen időszak az idei évben a Billboard album listáján. Nos, erről az imént említett nagylemezről játszom a folytatásban az Overwhite-ot.

változik az a gyerek, aki rég félt a magánytól, de lett az az egy, aki áron szembe a sín. Marad-e a sok rossz lány, vagy eljön egyszer az az egy, vajon miért én húzom a rövidebbet, átvert máshol a

0: Koszorúzással, ünnepi műsorokkal és megemlékezésekkel hajtanak fejet október 6-án az aradi vértanúk előtt Székelyföld több városában. Csíkszeredában a Mikóvárnál egész nap lehetőség van mécses gyújtásra, virág elhelyezésre vagy csendes főhajtásra. Este 7 órától a közös megemlékezés részeként a Csíki Játékszín az aradi 13 című előadását láthatja a közönség.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy új életet adja fényfelületeknek, a Dedemánban most a 2,5 literes Oscar Direct Perugina Alkit festék, csak 176 lej. Dedemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.
3: Lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: Jóban, nyilván ez még egy kicsit odébb van, de legalább valami elindult már. 2027. október 23-ától új szabályok vonatkoznak a kézipodgyászokra, a jegyárak feltüntetésére és a beszállókártyákra is. Az utasoknak joguk lesz egy személyes tárgyat, például kézitáskát vagy kisebb hátizsákot díjmentesen a fedélzetre vinni. Emellett az alapdíjnak egy kézipodgyászt is tartalmaznia kell, bár annak pontos súlyát és méretét továbbra is az adott légitársaság határozza meg. Egységes 7 kg-os uniós súlyhatár végül nem lesz. A jegyáraknál alapértelmezettként a kézipodgyászt is tartalmazó tarifát kell feltüntetni, így könnyebb lesz összehasonlítani a repülőjegyek valódi költségét. Változás az is, hogy a légitársaságoknak el kell fogadniuk a jól olvasható, kinyomtatott beszállókártyát, és ezért nem számíthatnak fel külön díjat. Az új jogszabályok 2027. októberétől alkalmazandók, addig a jelenlegi feltételek maradnak érvényben.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!
3: FM 87.6, Csíkszereda!

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Bárhol jár.
0: Változatosan.
3: Touching Katie, up on his back, touching Katie.

My Lips. Fülig zenék az éterben, ez folytatódik. A kotyogónak a végére azonban kénytelen vagyok kitenni legalábbis a mai napra a pontot. 3 perc maradt hátra déli 12 óráig a haranghúzásig. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy találkozunk holnap is.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eltérően reagáltak a parlamenti pártok Luka Nikolescu miniszterelnök jelölésére. A szociáldemokrata párt elnöke szerint Nikus Ordán államfő a jelöléssel ismét figyelmen kívül hagyta a parlamenti erőviszonyokat. Szorin Grindjánó közölte, a beszede vezetősége elemzi Nikolescu jelölését, és a kormány összetételének, illetve gazdasági intézkedéseinek ismeretében dönt. Ha a kijelölt miniszterelnök folytatná az Ilija Volozsán nevéhez kötött megszorító politikát, Grindjánó az előrehozott választásokat tartja az egyetlen kiútnak. Az AUR nem támogatja Luka Nikolescut, George Simion pártelnök közölte, hogy a kijelölt miniszterelnök egyetlen szavazatot sem kap az AUR-tól. Az SOS Románia szintén bejelentette, hogy nem szavazza meg a Nikolescu kormányt. Diana Sosoake pártelnök szerint előrehozott választásokra van szükség, és az új miniszterelnök kinevezése nem oldja meg a jelenlegi politikai és gazdasági válságot, ha a kormány folytatja az eddigi politikát. A Nemzeti Liberális Párt a kormányprogram és a miniszter jelöltek névsorának ismeretében dönt a kabinet támogatásáról. Hasonló álláspontot képvisel az USZERE is. Dominik Fritz pártelnök szerint a kormányprogram és a miniszterek névsora mellett azt is megvizsgálják, milyen parlamenti többség támogatná a Nikolescu kormányt. Az RMDS megszavazhatja Luka Nikolescu miniszterelnöki kinevezését. Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető komoly, tapasztalt diplomatának nevezte a kijelölt kormányfőt, de közölte, döntésük előtt látni szeretnék, milyen parlamenti többség alakulhat ki, és milyen kormányprogramot terjeszt elő Luka Nikolescu. Parajdon újabb 30 nappal hosszabbította meg kedden a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A parajdi testület úgy döntött, hogy október 7-től november 5-éig bezárólag érvényben tartja a készenléti intézkedéseket, közölte Hargita megye prefektúrája. Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédot. Településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is. A Korondpatak és a Bánya katasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A meteorológiai és hidrológiai előrejelzéseket figyelembe véve kiemelten ellenőrzik a Sószoroson áthaladó Korondpatak és a Kisküküllő vízhozamát, valamint a két vízfolyás felszíni vizeinek minőségét. Jövő tavasztól korlátozzák az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában a gyalogosok által használt köztereken. Az erről szóló szabályzat idén már nem készül el. A városvezetés azonban a tél folyamán véglegesíti és elfogadja azt. A korlátozás elsősorban a Szabadságteret, a Promenádot, a Majláth Gusztáv Károly teret, valamint a Központi Park gyalogos övezeteit érintheti. A városházához több panasz érkezett amiatt, hogy egyes rolleresek nagy sebességgel közlekednek a gyalogosok között, veszélyeztetve a járókelőket és a kisgyermekeket. A tiltott területeket táblákkal jelölik majd, a szabályokat megszegőkkel szemben pedig szankciókat helyeznek kilátásba. A városvezetés a szabályzat véglegesítése előtt más települések hasonló intézkedéseinek tapasztalatait is tanulmányozza majd. Az évszakhoz képest enyhébb idő várható az egész országban november elejéig. Főként ezen a héten és leginkább a hegyvidéki területeken, valamint az északkeleti ország részben. Esőre alig számíthatunk október 12-éig, az utána következő három hétben pedig a csapadék mennyisége a sok éves átlag körül alakul, közölte kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. A mai nap előrejelzése szerint többnyire tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eltérően reagáltak a parlamenti pártok Luka Nikolescu miniszterelnök jelölésére. A szociáldemokrata párt elnöke szerint Nikus Ordán államfő a jelöléssel ismét figyelmen kívül hagyta a parlamenti erőviszonyokat. Szorin Grindjánó közölte, a PESZEDE vezetősége elemzi Nikolescu jelölését és a kormány összetételének, illetve gazdasági intézkedéseinek ismeretében dönt. Ha a kijelölt miniszterelnök folytatná az Ilija Borozsán nevéhez kötött megszorító politikát, Grindjánó az előrehozott választásokat tartja az egyetlen kiútnak. Az AUR nem támogatja Luka Nikolescut, George Simion pártelnök közölte, hogy a kijelölt miniszterelnök egyetlen szavazatot sem kap az AUR-tól. Az SOS Románia szintén bejelentette, hogy nem szavazza meg a Nikolescu kormányt. Diana Sosvake pártelnök szerint előrehozott választásokra van szükség, és az új miniszterelnök kinevezése nem oldja meg a jelenlegi politikai és gazdasági válságot, ha a kormány folytatja az eddigi politikát. A Nemzeti Liberális Párt a kormányprogram és a miniszter jelöltek névsorának ismeretében dönt a kabinett támogatásáról. Hasonló álláspontot képvisel az USZERE is. Dominik Fritz pártelnök szerint a kormányprogram és a miniszterek névsora mellett azt is megvizsgálják, milyen parlamenti többség támogatná a Nikolescu kormányt. Az RMDS megszavazhatja Luka Nikolescu miniszterelnöki kinevezését. Csoma Botont képviselőházi frakcióvezető komoly, tapasztalt diplomatának nevezte a kijelölt kormányfőt, de közölte, döntésük előtt látni szeretnék, milyen parlamenti többség alakulhat ki, és milyen kormányprogramot terjeszt elő Luka Nikolescu. Parajdon újabb 30 nappal hosszabbította meg kedden a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A parajdi testület úgy döntött, hogy október 7-től november 5-éig bezárólag érvényben tartja a készenléti intézkedéseket, közölte Hargita megye prefektúrája. Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédot. Településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. A korontpatak és a bánya katasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A meteorológiai és hidrológiai előrejelzéseket figyelembe véve kiemelten ellenőrzik a sószoroson áthaladó korontpatak és a kisküküllő vízhozamát, valamint a két vízfolyás felszíni vizeinek minőségét. Jövő tavasztól korlátozzák az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában a gyalogosok által használt köztereken. Az erről szóló szabályzat idén már nem készül el. A városvezetés azonban a tél folyamán véglegesíti és elfogadja azt. A korlátozás elsősorban a Szabadságteret, a Promenádot, a Majláth Gusztáv Károly teret, valamint a Központi Park gyalogos övezeteit érintheti. A városházához több panasz érkezett amiatt, hogy egyes rolleresek nagy sebességgel közlekednek a gyalogosok között, veszélyeztetve a járókelőket és a kisgyermekeket. A tiltott területeket táblákkal jelölik majd, a szabályokat megszegőkkel szemben pedig szankciókat helyeznek kilátásba. A városvezetés a szabályzat véglegesítése előtt más települések hasonló intézkedéseinek tapasztalatait is tanulmányozza majd. Az évszakhoz képest enyhébb idő várható az egész országban november elejéig, főként ezen a héten és leginkább a hegyvidéki területeken, valamint az északkeleti ország részben. Esőre alig számíthatunk október 12-éig, az utána következő három hétben pedig a csapadék mennyisége a sok éves átlag körül alakul, közölte kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. A mai nap előrejelzése szerint többnyire tiszta ég volt, mellett száraz, napos időre lehet számítani. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Eltérően reagáltak a parlamenti pártok Luka Nikolescu miniszterelnök jelölésére. A szociáldemokrata párt elnöke szerint Nikus Ordán államfő a jelöléssel ismét figyelmen kívül hagyta a parlamenti erőviszonyokat. Szorin Grindjánó közölte, a PESZEDE vezetősége elemzi Nikolescu jelölését és a kormány összetételének, illetve gazdasági intézkedéseinek ismeretében dönt. Ha a kijelölt miniszterelnök folytatná az Ilija Borozsán nevéhez kötött megszorító politikát, Grindjánó az előrehozott választásokat tartja az egyetlen kiútnak. Az AUR nem támogatja Luka Nikolescut, George Simion pártelnök közölte, hogy a kijelölt miniszterelnök egyetlen szavazatot sem kap az AUR-tól. Az SOS Románia szintén bejelentette, hogy nem szavazza meg a Nikolescu kormányt. Diana Sosvake pártelnök szerint előrehozott választásokra van szükség, és az új miniszterelnök kinevezése nem oldja meg a jelenlegi politikai és gazdasági válságot, ha a kormány folytatja az eddigi politikát. A Nemzeti Liberális Párt a kormányprogram és a miniszterjelöltek névsorának ismeretében dönt a kabinett támogatásáról. Hasonló álláspontot képvisel az USZERE is. Dominik Fritz pártelnök szerint a kormányprogram és a miniszterek névsora mellett azt is megvizsgálják, milyen parlamenti többség támogatná a Nikolescu kormányt. Az RMDS megszavazhatja Luka Nikolescu miniszterelnöki kinevezését. Csoma Botont képviselőházi frakcióvezető komoly, tapasztalt diplomatának nevezte a kijelölt kormányfőt, de közölte, döntésük előtt látni szeretnék, milyen parlamenti többség alakulhat ki, és milyen kormányprogramot terjeszt elő Luka Nikolescu. Parajdon újabb 30 nappal hosszabbította meg kedden a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A parajdi testület úgy döntött, hogy október 7-től november 5-éig bezárólag érvényben tartja a készenléti intézkedéseket, közölte Hargita megye prefektúrája. Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédot. Településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. A Korondpatak és a bánya katasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik. A meteorológiai és hidrológiai előrejelzéseket figyelembe véve kiemelten ellenőrzik a sószoroson áthaladó Korondpatak és a Kisküküllő vízhozamát, valamint a két vízfolyás felszíni vizeinek minőségét. Jövő tavasztól korlátozzák az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában a gyalogosok által használt köztereken. Az erről szóló szabályzat idén már nem készül el. A városvezetés azonban a tél folyamán véglegesíti és elfogadja azt. A korlátozás elsősorban a Szabadságteret, a Promenádot, a Majláth Gusztáv Károly teret, valamint a Központi Park gyalogos övezeteit érintheti. A városházához több panasz érkezett amiatt, hogy egyes rolleresek nagy sebességgel közlekednek a gyalogosok között, veszélyeztetve a járókelőket és a kisgyermekeket. A tiltott területeket táblákkal jelölik majd, a szabályokat megszegőkkel szemben pedig szankciókat helyeznek kilátásba. A városvezetés a szabályzat véglegesítése előtt más települések hasonló intézkedéseinek tapasztalatait is tanulmányozza majd. Az évszakhoz képest enyhébb idő várható az egész országban november elejéig. Főként ezen a héten és leginkább a hegyvidéki területeken, valamint az északkeleti ország részben. Esőre alig számíthatunk október 12-éig, az utána következő három hétben pedig a csapadék mennyisége a sok éves átlag körül alakul, közölte kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat. A mai nap előrejelzése szerint többnyire tiszta ég volt, mellett száraz, napos időre lehet számítani. 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene. Fan FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül.
0: Fan FM.
1: Fan FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentősen gyengült a román deviza az euróhoz képest. A Román Nemzeti Bank keddi középárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 banit ér, szemben a hétfői 5 lej 33 banival, ezzel újabb történelmi csúcsot érve el. A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A dollár értéke 4 lej 76 banira emelkedett, a hétfői 4 lej 75 baniról. A svájci frankhoz képest a lej erősödött, az arany gramonkénti ára pedig csökkent. Jelentősen drágulhat télen és jövő tavasszal a villamos energia Romániában, figyelmeztet Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A román energiarendszer eddig ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, a kilátások azonban aggasztóak. A csernavodai atomerőmű mindkét reaktora továbbra sem működik, és egyelőre azt sem tudni, mikor indíthatják újra őket, hiszen az előrejelzés szerint a következő 10 napban sem várható kedvező változás. Busoly szerint az európai gázárak emelkedése tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ami a következő hónapokban magasabb villamos energia árakhoz vezethet. Az államtitkár szerint különösen fontos lenne, hogy az energiaárak kiszámíthatóbbá váljanak a nagy ipari és energiaigényes vállalatok számára. Fokozott ellenőrzéseket tart október hónap folyamán a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. A motorkerékpárosok, segédmotorosok, kerékpárosok és elektromos rollerrel közlekedő körében. Az akció célja a közlekedés biztonság javítása az őszi változékony időjárási körülmények között, írja a MASZ-ról. A rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a csökkent látási viszonyok, a nedves útfelület és a változékony időjárás fokozott figyelmet követel a közlekedőktől. Az október 31-ig tartó ellenőrzések során kiemelten figyelik a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel a láthatóságot biztosító felszerelések használatára, a világító berendezések megfelelő működésére, a fény visszaverő elemek viselésére, valamint a védő felszerelések alkalmazására. Az október 1-e és 31-e között zajló ellenőrzéseken további ellenőrzések várhatók Hargita megye útjain. Decemberben indul az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelynek egyik legnagyobb kihívása a lakosság átállítása a szelektív hulladékgyűjtésre. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke szerint a rendszer sikerét elsősorban az dönti el, hogy a lakosság mennyire sajátítja el az új hulladékgyűjtési szabályokat. A megyében tavaly mintegy 56 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze, ennek mindössze 10%-át szelektíven. A cél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóba, hiszen a lerakási adó jelenleg tonnánként 160 lej, ami tavaly mintegy 8 millió lejes többletköltséget jelentett. Az átállás első hónapjaiban még türelmi időszak lesz, jövő nyártól azonban szigorúbban ellenőrzik a szabályok betartását. A következő időszakban minden háztartásba tájékoztató anyagokat juttatnak el, és lakossági fórumokat szerveznek az új rendszer ismertetésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás. A csúcsérték 20 Celsius fokig emelkedhet, Csíkszeredában jelenleg 19 fokot mérnek. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban zavarhatja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet -1 plusz 1 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 22 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvați Copii 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros cékla kilója 1 lej 79 bani, és a hazai kerektök sütéshez kilónként 1 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentősen gyengült a román deviza az euróhoz képest. A Román Nemzeti Bank keddi középárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 banit ér, szemben a hétfői 5 lej 33 banival, ezzel újabb történelmi csúcsot érve el. A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A dollár értéke 4 lej 76 banira emelkedett, a hétfői 4 lej 75 baniról. A svájci frankhoz képest a lej erősödött, az arany gramonkénti ára pedig csökkent. Jelentősen drágulhat télen és jövő tavasszal a villamos energia Romániában, figyelmeztet Krisztián Busoly, az energiaügyi minisztérium államtitkára. A román energiarendszer eddig ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, a kilátások azonban aggasztóak. A csernavodai atomerőmű mindkét reaktora továbbra sem működik, és egyelőre azt sem tudni, mikor indíthatják újra őket, hiszen az előrejelzés szerint a következő 10 napban sem várható kedvező változás. Busoly szerint az európai gázárak emelkedése tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ami a következő hónapokban magasabb villamos energia árakhoz vezethet. Az államtitkár szerint különösen fontos lenne, hogy az energiaárak kiszámíthatóbbá váljanak a nagy ipari és energiaigényes vállalatok számára. Fokozott ellenőrzéseket tart október folyamán a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. A motorkerékpárosok, segédmotorosok, kerékpárosok és elektromos rollerrel közlekedő körében. Az akció célja a közlekedés biztonság javítása az őszi változékony időjárási körülmények között, írja a MASZ-ol. A rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a csökkent látási viszonyok, a nedves útfelület és a változékony időjárás fokozott figyelmet követel a közlekedőktől. Az október 31-ig tartó ellenőrzések során kiemelten figyelik a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel a láthatóságot biztosító felszerelések használatára, a világító berendezések megfelelő működésére, a fény visszaverő elemek viselésére, valamint a védő felszerelések alkalmazására. Decemberben indul az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelynek egyik legnagyobb kihívása a lakosság átállítása a szelektív hulladékgyűjtésre. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke szerint a rendszer sikerét elsősorban az dönti el, hogy a lakosság mennyire sajátítja el az új hulladékgyűjtési szabályokat. A megyében tavaly mintegy 56 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze, ennek mindössze 10%-át szelektíven. A cél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóba, hiszen a lerakási adó jelenleg tonnánként 160 lej, ami tavaly mintegy 8 millió lejes többletköltséget jelentett. Az átállás első hónapjaiban még türelmi időszak lesz, jövő nyártól azonban szigorúbban ellenőrzik a szabályok betartását. A következő időszakban minden háztartásba tájékoztató anyagokat juttatnak el, és lakossági fórumokat szerveznek az új rendszer ismertetésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt, mellett a száraz napos időjárás. A csúcsérték 20 Celsius fokig emelkedhet, Csíkszeredában jelenleg 19 fokot mérnek. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt, mellett marad a száraz napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban zavarhatja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet mínusz 1 plusz 1 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 22 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Hass avokádó 700 g-os kiszerelésben 11,99 bani, az ömlesztett szelíd gesztenye kilója 29,99 bani, és a körte kilója 6,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai piros cékla kilója 1,79 bani, és a hazai kerektök sütéshez kilónként 1,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri. 15 éve a Lidlnél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os sertés darált húsra 9,89 baniért a Lidl Plusszal, a 300 g-os pilosz sajtra 8,99 baniért, vagy a 110 darabos Finish Ultimate mosogatógép kapszulára, amely két csomag vásárlás esetén csomagonként csak 74,50 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentősen gyengült a román deviza az euróhoz képest. A Román Nemzeti Bank keddi középárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 banit ér, szemben a hétfői 5 lej 33 banival, ezzel újabb történelmi csúcsot érve el. A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A dollár értéke 4 lej 76 banira emelkedett, a hétfői 4 lej 75 baniról. A svájci frankhoz képest a lej erősödött, az arany gramonkénti ára pedig csökkent. Jelentősen drágulhat télen és jövő tavasszal a villamos energia Romániában, figyelmeztet Krisztián Busoly, az energiaügyi minisztérium államtitkára. A román energiarendszer eddig ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, a kilátások azonban aggasztóak. A csernavodai atomerőmű mindkét reaktora továbbra sem működik, és egyelőre azt sem tudni, mikor indíthatják újra őket, hisz az előrejelzés szerint a következő 10 napban sem várható kedvező változás. Busoly szerint az európai gázárak emelkedése tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ami a következő hónapokban magasabb villamos energia árakhoz vezethet. Az államtitkár szerint különösen fontos lenne, hogy az energiaárak kiszámíthatóbbá váljanak a nagy ipari és energiaigényes vállalatok számára. Fokozott ellenőrzéseket tart október folyamán a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. A motorkerékpárosok, segédmotorosok, kerékpárosok és elektromos rollerrel közlekedő körében. Az akció célja a közlekedés biztonság javítása az őszi változékony időjárási körülmények között, írja a MASZ-ról. A rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a csökkent látási viszonyok, a nedves útfelület és a változékony időjárás fokozott figyelmet követel a közlekedőktől. Az október 31-ig tartó ellenőrzések során kiemelten figyelik a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel a láthatóságot biztosító felszerelések használatára, a világító berendezések megfelelő működésére, a fény visszaverő elemek viselésére, valamint a védő felszerelések alkalmazására. Decemberben indul az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelynek egyik legnagyobb kihívása a lakosság átállítása a szelektív hulladékgyűjtésre. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke szerint a rendszer sikerét elsősorban az dönti el, hogy a lakosság mennyire sajátítja el az új hulladékgyűjtési szabályokat. A megyében tavaly mintegy 56 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze, ennek mindössze 10%-át szelektíven. A cél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóba, hiszen a lerakási adó jelenleg tonnánként 160 lej, ami tavaly mintegy 8 millió lejes többletköltséget jelentett. Az átállás első hónapjaiban még türelmi időszak lesz, jövő nyártól azonban szigorúbban ellenőrzik a szabályok betartását. A következő időszakban minden háztartásba tájékoztató anyagokat juttatnak el, és lakossági fórumokat szerveznek az új rendszer ismertetésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. A csúcsérték 20 Celsius fokig emelkedhet, Csíkszeredában jelenleg 19 fokot mérnek. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban zavarhatja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet mínusz 1 plusz 1 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 22 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station. Fun FM.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Álljmeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Mert a magyar zene jó, magyar zenék órája.
1: Beázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: zene, fülig mosoly.
1: Fun FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.
1: Megállás nélkül.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.

Fültől fülig Fan FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.0.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: I'm in my bag.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene! Cover my tracks, I can't bear.